0: Hallgasd a Free Rádió Conselveté, ahol mindig a legütősebb zenék szólnak.
1: Birds flying high, you know how I feel.